0: Duo Hit Mix Humor.
1: Kaitu. Kaitu maitu. Mopsu kaitu. Kaitu kese kene.
2: Mis on?
1: Kaitu kene. Kait. Kait. Kait. Nii imelik, noh. Enne oli Tiit ju. 10 aastat oli Tiit. Nüüd on Kait. Kait. Kaidukene. Kaidukene. Kait. Kait.